0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő. Kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donát Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Radó Roland bajnoki címmel köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS Fiúk Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Különleges jubileumi eseménynek adott otthont a Dunaújvárosi Egyetem. Az intézmény egykori üzemmérnök hallgatói 55 éves évfolyam találkozóra tértek vissza egykori alma máterükbe, hogy közösen idézzék fel az egyetemen töltött éveket és az elmúlt évtizedek emlékeit. Dr. Kadocsa László, az intézmény korábbi főigazgató helyettese tartott előadást a vendégek számára, beszédében bemutatta a Dunaújvárosi Egyetem fejlődésének legfontosabb állomásait, valamint az intézmény jelenlegi működéséről és jövőbeni terveiről is beszélt. A program részeként intézményi sétára is sor került, amelyet Jaja Balázs vezetett. Az egykori hallgatók bejárhatták az egyetem megújult épületeit és közösségi tereket. A jubileumi találkozó kötetlen beszélgetéssel és közös emlékezéssel zárult. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberülésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádlottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Áprilisban az útban lévő fák kivágásával elkezdődött a 69 új parkoló építése. Ezek a kórház kerítésének áthelyezésével felszabaduló területre épülnek Dunaújvárosban. Kedden újabb fázisába lépett a kivitelezés, május 19-én megkezdődtek a földmunkák a pszichiátriai osztály mögötti területen. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is. Hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket, visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangulja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápolyt, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékekben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet a Fejérvár megyeiek se fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébih honlapján. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejérvár megyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címként feltüntetett figyelmeztető utasításokat. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, már csütörtök van, ez egy tök jó hír, mert csak ezt a napot meg a holnapot kell végig dolgoznunk, és itt van a hosszú hétvége, úgyhogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és természetesen a munka mellé is. A No Doubt is fog minket ébreszteni a Just a Girl-rel, a kezdés pedig a Matchbox 20.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 21-e van, csütörtök, a mai napon van egyébként a Magyar Honvédelem napja, és Szeged városának a napja is, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket. Hamarosan jövök a reggeli órák témáival, például ellátogatunk a Cannes Filmfesztiválra, egy 25 éves jubileumot is fogunk ünnepelni, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Santanáékkal folytatjuk, jön a Dirty Dancing ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Just a Girl és a No Doubt Gwen Stefani-ék ébresztettek minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után kilátogatunk a foci VB-re, de nem a sportolók teljesítményéről lesz szó most, hanem először a világbajnokság történetében jön a félidei show, és bizony-bizony bejelentették, hogy kik fogják ezt prezentálni, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után a Cannes-i filmfesztiválra látogatunk el, ahol egy 25 éves jubileumot ünnepel majd egy film, és végül 9 óra után visszakanyarodunk a sportrovatba a foci világbajnoksághoz, és jönnek a keret meglepetések, ugyanis nagyon sok válogatott kihirdette a keretét, és bizony-bizony vannak benne olyan nevek, amikről álmodni sem mertünk, hogy valaha még láthatjuk őket világbajnokságon, és nagyon sok focistának ez lesz az utolsó, úgyhogy ezt is összeszedtem, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral és a Let's Get Back to the Bad Boy-jal hamarosan folytatjuk majd itt a Besten a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezer rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthon a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. a verseny NADKS-e fiók egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és 2 bronzérmet szereztek, emellett egy 4. és 3. 5. helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a 3. helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat 3 alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja a Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is. Hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket, visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kialakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig ül majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To the Moon and Back. Hát bizony, hogyha most fölrepülnénk, meg lerepülnénk, akkor beleütköznénk egy-két felhőbe, mert hogy napos, gomoly felhős idő dominál a mai napon, és ez a játék határozza meg majd a sztorit. Viszont a csúcshőmérséklet zseniálisan fog alakulni. 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok, a legjobb zenék pedig ébresztenek minket a folytatásban is. A lendületet most meghozza ahhoz Britney, méghozzá Toxickal, hogy beüljünk a kocsiba és elinduljunk a munkahelyünkre. Csajok, hangerőt fel, ez a Best! Baby, can't

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom. A legjobb zenék mellett ellátogatunk a félidei halftime showra, mert hogy lesz ilyen a foci VB-n, bevezetésre kerül, ugyanis megvannak a sztárok is, hogy kik lépnek fel, úgyhogy erről lesz szó, és zenében pedig majd elkápráztat minket az OMC, a How Bizarre-ral érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Radó Roland, bajnoki címe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKSF Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Különleges jubileumi eseménynek adott otthont a Dunaújvárosi Egyetem. Az intézmény egykori üzemmérnök hallgatói 55 éves évfolyam találkozóra tértek vissza egykori alma máterükbe, hogy közösen idézzék fel az egyetemen töltött éveket és az elmúlt évtizedek emlékeit. Dr. Kalocsa László, az intézmény korábbi főigazgató helyettese tartott előadást a vendégek számára. Beszédében bemutatta a Dunaújvárosi Egyetem fejlődésének legfontosabb állomásait, valamint az intézmény jelenlegi működéséről és jövőbeni terveiről is beszélt. A program részeként intézményi sétára is sor került, amelyet Jaja Balázs vezetett. Az egykori hallgatók bejárhatták az egyetem megújult épületeit és közösségi tereket. A jubileumi találkozó kötetlen beszélgetéssel és közös emlékezéssel zárult. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jóha tudják a Fejér vármegyeiek is. Hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket, visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig eltölteni. Visszahívtak egy glutén- és laktózmentes nápolyit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékekben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet a Fejér vármegyeiek se fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébih honlapján. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amerikában van a foci VB, úgyhogy nem más jöhetett bevezetésre a FIFA-nál, mint a félidei show. Hogy ez 15 perc lesz-e, vagy se, azt még nem lehet tudni, de a sztároknak a nevei már itt vannak, úgyhogy erről beszélgetünk, na meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Május 21 van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, Jakatával indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést, ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei showt. A részletek pedig a következőek, a sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop superstar formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz, ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem az OMC, a How Bizarre-ral, a folytatás pedig Ékoné. Ez a Locked Up most itt a Best.

0: Rest FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Charlie közösen, maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, én egészen délig itt vagyok, mert hogy május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, és a mai napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja is, és hamarosan folytatom a legjobb zenékkel, visszatekerik az időt 1996-ba, amikor egy 1976-os diszkó siker lett újra a toplisták élén Kim Mazelnek köszönhetően, egyébként a Romeo és Julia című filmjének betét dala volt mindez. Jön tehát a Young Hearts Run Free és Kim Mazel majd a Bestre a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverek,

0: képekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BioID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BioID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS-e fiúk egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepies megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és 2 bronzérmet szereztek, emellett egy 4. és 3. 5. helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a 3. helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberülésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az 1., 2., 3. és 5. rendű vádlottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kialakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Pinkkel ébredhettünk, ez volt a Stupid Girl, szép napot kívánok mindenkinek, 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből, 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk, és egy 25 éves jubileumot fogunk majd ünnepelni, de hogy melyik filmről van szó, azt később árulom el, és végül 9 óra után visszakanyarodunk ebben az órában felemlegedett foci VB-hez, és most sport szempontból fogjuk megvizsgálni, nem zenei szempontból, ugyanis megvan nagyon sok válogatott VB kerete, és bizony-bizony vannak benne meglepetések. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napitnítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Eminem és Didó közöse a Stan, na meg George Michael a Too Funky-val. Ővé a folytatás most itt a Best-en.

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, egy 25 éves jubileumot ünnepelt egy film, de hogy melyik, arról majd később árulok el részleteket. Na meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, hogy jól menjen a csütörtöki munkakezdés. Itt lesz például velem Molokko, a The Time Is Now-val érkezik a csapat majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocéte, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthon a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKSE Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és 2 bronzérmet szereztek, emellett egy 4. és 3. 5. helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a 3. helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat 3 alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáni Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 21-e van, csütörtök, nagyon jó hír, mert csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot és hosszú hétvége, és ebbe az órába pedig ellátogatunk a múlt héten megrendezésre kerülő Cannes Film Fesztiválra. 25 éves jubileumot ünnepelt az egyik film, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék.
0: Best FM,

Blast FM a legjobb zenék. A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte. Az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben. Felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az újakat is mindenki nyomon követi. Azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenéken nem vitatkozunk, ugyanis most ezek jönnek, hogy jobb legyen a reggelünk. Itt lesz például velem Gabriella a Dreamcell, most viszont a Kings of Leonnal megyünk tovább. Ez a You Somebody most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Nem kell pánikolni, ami az időjárást illeti, ugyanis mai napon is gomoly felhős napos időben van részünk, és a csúcshőmérséklet valami zseniális, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok. A legjobb zenék miatt se kell pánikolni, csak egy rövid szünet jön, aztán pedig folytatom velük. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse, a hírek után a Would I Lie to You már szólni is fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS Fiúk Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Jelentősen enyhített a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejér vármegyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pörögtünk egyet a Groove Jettel, a Spillertől és Sophie Alix Baxtortól. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt. Május 21-e van, csütörtök. Nagyon jó, ennek nagyon örülünk, ugyanis hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy már csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot, és már meg is vagyunk, 3 nap pihijön. Ezen a napon van Szeged napja és a Magyar Honvédelem napja, a névnaposok pedig a Konstantinok. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan megyünk majd tovább, és a sportrovat következik 9 órakor, és hát VB keret hirdetések lesznek, mert vannak meglepetések válogatottaknál, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. A Here Comes the Hostepperrel folytatódik most itt a reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a hírek és a friss információk után jön a kis sportszínes. Nagyon röviden beszélgetünk a VB keret hirdetésekről, ugyanis vannak meglepetések bizonyos válogatottaknak a keretein belül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, hogy jól induljon a munkanapunk, jön Will Smith például a Miami-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKSF Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáni Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ha átlépjük a 9 órát, akkor a kis sportszínes következik nálam. Most focilásban égünk. Nem csak a BL döntő miatt, amit itt rendeznek Budapesten, hanem a világbajnokság miatt is, ahol megvannak bizonyos válogatott keretei, és vannak benne meglepetések, úgyhogy jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenék is. A kezdés a múlt héten Budapesten koncertező Sean Paulé.
0: Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszínes, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk. Nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli-e majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal, és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezőkön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és egyben vissza azokhoz, akiknek ez az utolsó VB-je lenne. A németek következnek, Nagelsmann a mai napon fog majd keretet hirdetni, de hogy ott lesz-e benne Manuel Neuer, az egy hatalmas nagy kérdőjel, mert a Bild viszont lehozta azt, hogy igen, Manuel Neuer pályára léphet, ellenbe azzal, hogy Manuel Neuer visszamondta a válogatottságot, arra hivatkozva, hogy a felesége gyereket szül, és emiatt szeretné a nyarat otthon tölteni. De hogy itt is mi lesz, az még nagy meglepetés, ez a mai napon lesz, úgyhogy erről mindenképpen még be fogok valamikor a kis sportszínesek között számolni, de most félretesszük a labdarúgást meg a sportot is. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munka jól menjen így csütörtökön. Jön majd Will Smith is a Miami-val, na meg Jack Redditch a No Matter-rel, övé a folytatás most itt a Besten.
1: Trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM a legjobb zenék, Will Smith és a Miami rázta fel egy kicsit a hangulatot. Most viszont közlekedjünk az ország útjain. Van néhány torlódás, amiről be tudok számolni. Az egyik az M1-es autópályán van, méghozzá Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített tereléses szakaszon van lassulás, torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán és Örkén között van munkavégzés, itt már 8 km mögötte a sor, és végül az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a Velencei tónál kiépített térségben az 50-es kilométernél torlódnak fel a járművek. És nincs még vége az M0-as autóúton Szigetszentmiklósnál, itt már egy baleset van az M1-es felé vezető oldalon, több jármű ütközött össze, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, a torlódás mögötte több mint 7 kilométeres. A keleti szektorban Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávon, itt is alakul már mögötte a torlódás. Bármilyen infója lenne bárkinek, akkor a telefon és Viber szám 0620 55 55 155, kitartást kívánok, megpróbálom kicsit nyugtatni a kedélyeket a dugóban állóknak. A Flip the Script-tel és a Throw Your Hands in the Air-rel, ugyanis ez jön most itt a folytatásban a Best-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, ez már biztos.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A P&Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS-e Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáni Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig kül majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, megkezdjük a csütörtök délelőtti óráit. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem például C.G. Lewis-t, az Art of the Evil érkezik majd. A kezdésből meg nem fogjuk magunkat vissza, ugyanis a pop királya érkezik, Michael Jackson a You Rock My World-el. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Rest FM a legjobb zenék. A soron következő dal nem lett volna hatalmas nagy sláger Robbie Williams nélkül, legalábbis a dal szerzője ezt nyilatkozta róla, nem véletlenül, hisz az ő karaktere tudott igazán hozzátenni ennek a dalnak a sikeréhez. Jön a Relight My Fire, méghozzá a Take That csapatától, Luluval kiegészülve ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt CG Louise és az Ártuda. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket, és ezen a napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom, hogy a munka mellett ne unatkozzunk. Itt lesz velem az Aerosmith, méghozzá az Amazing-gel hamarosan, majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig nekiállunk az utolsó közös óránknak, ami a mai napot illeti, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és garantáltan jó lesz a hangulat, méghozzá Armin van Heldennek köszönhetően, ugyanis a My Mind Mind hozom majd tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Alkotói pályázatot írtak ki a Magyar Államkincstárnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mesterecset pályázatot. A pályázat a fiatalokkal játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjait. A 2026-os pályázatra résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, illetve digitális technikával készülhetnek, és rövid videókat is elfogadnak a kiírók. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e éjfél, minden dunaújvárosi jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS-e Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll a Fejér vármegyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezési díjmentes jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Holnap a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, délután 23-27 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Hatalmas illegális dohányszállítmány talált a NAV. Kellemes nyárias idő lesz. Villányi Eszter vagyok. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. A tárcavezető arra is kitért, hogy a tiltás feloldása után Ukrajnából 6 szállítmány tervezett behozatalát jelezték. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor. Vasárnap és hétfőn is ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök. Egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Meleg napok jönnek, de sokfelé megélénkül, megerősödik ma a szél. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, és a Dunántúlon, valamint keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ránk fér a lendület az utolsó délelőtti órába. Szép napot mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori, és ezt a lendületet meghozza majd például Armand van Helden a My-My-My-nal, na meg Jerry Halliwell a Michiko Latinoval. Ezzel indulunk, rádiózunk együtt egészen délig. Ha bárkinek bármilyen közlekedési infója van, az dobja a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápa Jóci és az Ott vársz rám, és most lendületet veszünk még hozzá, 90-es évekbe látogatunk el, és jön egy olyan dal, ami visszarepít minket a korszak funky buliaiba, méghozzá Black Machine jön, és a How G most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, pár közlekedési info azoknak, akik az M1-es autópályán Budapest felé tartanak. Tatabánya és az M0-ás között lévő kiépített szerelésen hatalmas a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok ide, küldöm a legjobb zenéket, és hogyha bárki bármivel kiegészíteni a közlekedési infókat, nem csak én, hanem a következő órában már Majoros Rita is várja őket. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és a legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Egy rövid szünet következik, és folytatom azzal az úriemberrel, akit bizony most Sting oldalán láthatunk, mert hogy egy musicalben fog szerepet játszani Stinggel együtt, amit egyébként Sting ír, nem másról van szó, mint Shaggyről, viszont most a 90-es évekből hozza a Hey Sexy-t ide a Bestre hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Ellie és a Two Times után nekem el kell köszönni, mert Majoros Rita betoppant, és hát kincs süt a nap, és újatlan van rajta. Én ezt nem tudtam volna reggel elképzelni. Szia, Rita!
1: Hello, én is üdvözlök mindenkit. Elsősorban köszi, hogy végre nem úgy köszöntöttél, hogy Rita óra jön. Mert hogy mostanában mindenki így szokott nekem köszönni, úgyhogy köszönöm. Ne, Rita órát egyébként imádom, de ezt a humort már kevésbé, úgyhogy köszi. És igen, isteni idő van. Már azon gondolkodtam, hogy ez a szinte nyárias, de azért még érezzük egy picit, hogy május van, nagyon picit egy kicsi ilyen szellő fújdogál, de szerintem ez egy tökéletes
0: ez
1: nyári délután.
0: Ez már kiárt, nem? Főleg nagyon. A múlt hét katasztrófa időjárás után. Az biztos. Után. És én ezt nagyon nem élveztem.
1: Én se, és több menyasszonyt is láttam, aki nagyon rossz kedvű volt, amiatt, hogy a múlt hétvégén ennyire rossz idő volt, viszont a mostani házasulandók a hétvégén nagyon jól jártak.
0: Hát az biztos, és hosszú hétvége is van, úgyhogy mindenki jól jár, és tényleg? Abszolút te nem is leszel itt bent, hanem szombaton és vasárnap délután. Hol leszel?
1: Hát méghozzá a Vávölgyi Fesztiválon, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy csomó mindenkit majd mikrofon mögé tudok csalni a fellépők közül, mert bőven lesznek sokan, mi is kint leszünk mindenféle ajándékkal, úgyhogy találkozunk ott.
0: Akkor a jó idő garantált, na meg a legjobb zenék is a folytatásban Majoros Ritától. Én elköszönök, átadom neki a stafétabotot, és utoljára elindítom a Gringo Start és Geszti Péter közösét. Ez a télen-nyáron nyár, ha már a nyárról volt szó. Itt a Besten, visszhal mindenkinek.
1: Jó pihit!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Radó Roland bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az idén 30 éves magyar államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mesterecset pályázatot. A pályázat a fiatalokkal játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjait. A 2026-os pályázatra résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, illetve digitális technikával készülhetnek, és rövid videókat is elfogadnak a kiírók. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e éjfél, minden dunaújvárosi jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáni Perecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejér vármegyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
3: Ausztriában tárgyal a kormányfő és delegációja. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát, vigyázzunk a vándorló teknősökre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt Bécsben. Magyar Péter és delegációja Lengyelország után Ausztriában tárgyal. Christian Stocker osztrák kancellárra találkozó sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, bízik benne, hogy előrelépést érnek el a két ország közötti együttműködésben. A magyar kormányfő Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel is egyeztet, majd látogatást tesz Alexander van der Bellen államfőnél is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozókat követően a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány, erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, a sertés, a juh vagy kecske és a csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBI. A Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. Az autósoktól azt kérik, fokozottan figyeljenek az állatokra. A teknősöket ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kezdhetik előről a vándorlást. Elindult a zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról startolt a járat 800 utassal. A vonaton utazik az idei búcsú szónoka, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János is. A zarándokok este érkeznek meg a Székelyföldre Csíkszeredába. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás csütörtököt, igazán jó hangulatú délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt már pár perce dél, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Na közben itt én mindjárt leforgok a székről, de állva is, fekve is, ülve is csak a legjobb zenéket hozom ma egész délután. Itt lesz Gwen Stefani és Akon, most pedig az LMC-vel indulunk. Az egész délután a miénk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Napsütéses szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát is velem töltik. Egy kicsit lazulunk, egy pár percre kikapcsolódunk, még akár a munkában is. Remélem, hogy sok helyen, a munkahelyen is a Best FM szól. Én hozom a mai kedvenceket, a közlekedési infók között hozok napkérdését is, de tényleg a főszerepben a 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön mindjárt az En Vogue és a My Lovin', de itt lesz majd Mario Winans is, és az I Don't Wanna Know. Most a Spike és a Respect viszi tovább a napot, én pedig csodás napot kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy minden délután ma is autózzunk, utazzunk együtt, ha kapok közlekedési információt már, tovább is adom. Mint hogy az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett, Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél a torlódásra kell készülni. Na, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és a 39-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt is munka folyik, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ehhez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Ide várom az útinfókat ma délután. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lacitól pár napja kaptam egy üzenetet, hogy nagyon nem tudnak visszatérni az ebéd után a munkába, viszont most is írt, hogy ma nagyon-nagyon jókedvű mindenki, három kollégának is születésnapja van, úgyhogy nagyjából egész nap őket ünneplik, tortázás, meg mindenféle finomság, úgyhogy ma egészen jó napjuk van az irodában, úgyhogy ehhez kellene valami jó kis sláger a következő órában. Már küldöm is pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra utána érkezik majd Christina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down. És jön majd a Szikora, Robi és Valmar féle balatoni lány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Alkotói pályázatot írtak ki a Magyar Államkincstárnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mesterecset pályázatot. A pályázat a fiatalokkal játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjait. A 2026-os pályázatra résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, illetve digitális technikával készülhetnek, és rövid videókat is elfogadnak a kiírók. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e éjfél, minden dunaújvárosi jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKSE Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: V4 csúcsot tarthatnak Budapesten június végén. Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt két évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Továbbra is dúlnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, több mint 100 drónnal támadta egymást a két ország hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsérültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, két ember meghalt, a helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Erről a közrádióban beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en, egyébként 4 perccel járunk egy óra után, úgyhogy gyerünk tovább, jöhetnek azok a slágerek, amik visszarepítenek minket igazán a tinédzser korunkba, mint például Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Molnár Ferenc Karamell, és jön majd Aura Dion, most pedig Tom Novival indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Meg is osztam a nap kérdését, jobban mondva a nap témáját. Nagyon-nagyon sok illat van a levegőben ilyenkor tavasszal. Imádom a bodza illatát, aztán imádom, amikor szimplán lenyírja valaki a füvet, és csak úgy jó beleszagolni a levegőbe, vagy az eső után illatot. Na de kinek mi a kedvenc három illata? És itt most természetesen ilyesmire gondolok, és nem parfümökre. Mi az az illat, amit nagyon szeretünk? Nekem például talán a legnagyobb kedvencem a bodza illata, főként ilyenkor tavasszal, vagy amikor bekenjük a bőrünket naptejjel, és egy picit megsüti a napja. Én ezeket imádom. 0620 55 55 155 jöhetnek a hasonló illatok, de ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a folytatásban is a legjobb zenéket hozom. Például Christina Aguilera-tól és Lil Kim-től jön a Can't Hold Us Down, most pedig Shania Twain és a Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Best FM a legjobb zenék. Adritól érkezett egy üzenet a Margit körútról, Budapestről, hogy baleset történt, méghozzá ott a Török utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kis fennakadásra számítani. Aztán, amit még, ha jól látom, Endrétől kaptam, a Budaörsi útról baleset történt a Nagyszőlős utcánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszáról is jött egy hír. Az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket továbbra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alkotói pályázatot írtak ki a Magyar Államkincstárnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mesterecset pályázatot. A pályázat a fiatalokkal játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjait. A 2026-os pályázatra résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, illetve digitális technikával készülhetnek, és rövid videókat is elfogadnak a kiírók. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e éjfél, minden dunaújvárosi jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja a Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útszár volt érvényben. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja a látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A közlekedésben is erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Negyed óránként ölnek meg civileket a világ fegyveres konfliktusaiban. Napos, de szeles idő lesz ma. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös fejlesztését szolgálja, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter, miután tárgyalt osztrák kollégájával Bécsben. Vitézi Dávid sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését, a legfontosabb feladatnak pedig a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztését és gyorsítását nevezte. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 2 óra és 3 perccel, úgyhogy megyünk tovább. Jó hangulat, jó idő, tavasz, mi kell még? Mondjuk jó lenne, hogyha egy kis lazulással, tengerparttal, vagy szimplán egy balatonparti fagyizással töltenénk a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, hozom a Tibi dalát, itt a Summer, hogy legyen egy kis nyári hangulat.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Vávölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem isteni hangulat, remek zenészek, úgyhogy Csordás Tibit kérdezem, mivel készül a Fiesta? Szia, szia!
1: Sziasztok! Igen, most indul nekünk a nyár, gyakorlatilag a nyári szezon, úgyhogy idén, az idei évre próbáltunk egy kicsit frissebb műsort összeradni a tavalyihoz képest. Ezt már sok interjúban elmondtam, de egyre inkább az a tapasztalat, hogy a közönségnek a figyelmét egyre nehezebb lekötni. Úgyhogy nekünk is változtatni kellett néhány dolgon, úgyhogy idén egy új showval indulunk, és ez most itt a Vávölgyi Zsúron fog bemutatkozni.
0: És hát úgy láttam, hogy nagyjából május 1-én Kiskunfélegyházán kezdtétek, és október 9 Győr a vége, szóval tele vagytok dátummal az idei évben.
1: Igen, hál' Istennek. Hát ezért is lett idén ez a turné, mert tavaly annyira működött, hogy volt érdeklődés, úgyhogy az idén is folytatódik.
0: Egyébként mi az, ami esetleg nehézség az utóbbi időhöz képest, amit ugye említettél is, hogy egy kicsit nehezebb megfogni a közönséget? Ez miben nyilvánul meg?
1: Hát az, hogy a figyelmüket lekötni, tehát teljesen más tempójú műsort kell összerakni manapság szerintem, és sokkal inkább a látványra kell építeni.
0: Milyen most mondjuk így a színpadon állni fiesztaként, és hát azért már 25 év a hátatok mögött van. Milyen volt mondjuk 25 évvel ezelőtt a közönség, vagy akár ti a színpadon? Lehet ezt egyáltalán összehasonlítani?
1: Hát a zenei szempontból ugyanaz történik, mint régen. A közönséggel az történik, amit mondok, hogy egyre inkább le kell kötni a figyelmüket, és ugye mindenki ezen az úton van, ezért egyre nehezebb egymással licitálgatni, hogy mi az a plusz, amivel még lehet ezt csinálni, és hogy hát miben más, hogy ma már azért a vizuál egy nagyon komoly fénnyel való operálás, illetve a táncosok azok elengedhetetlenek, úgyhogy egy sokkal nagyobb show, sokkal nagyobb stábbal kell menni, sokkal hosszabb előkészületet, több munkát igényel.
0: Van olyan dal, ami ez alatt a 25 év alatt így nagyon-nagyon átalakult akár, mondjuk bennetek? Vagy amit ti esetleg még jobban megszerettetek, mint mondjuk régen?
1: Hát van egy ilyen, hál' Istennek egy csomó olyan dalunk van, amit szeret a közönség, és van ebből egy akkora mennyiség, amit mindenféleképpen el kell játszani. És mivel, hogy azért a műsoridő az véges, azért ki kéne hagyni valami olyat, amire meg kíváncsiak. És mondom, tehát minden évben próbálkozunk valamivel, hogy valamit becsempészünk, és csak ideig óráig tudjuk betenni, mert hogy nem. Tehát, hogy mi nekünk kiszolgálni kell a közönséget, nem pedig önmegvalósítani. Azt talán ezeken kell megcsinálni. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre.
0: Szerintem igen, maximálisan, és gyanítom, hogy ezek közül azért majd 23-án, ha jól láttam, este 3:49-kor fogtok színpadra lépni, ezek közül jó sokat hallani fogunk.
1: Igen, hát ebben operáltunk, hogy a legjobbakat rakjuk össze nektek.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy itt telefonon keresztül is el tudtunk csípni, akkor találkozzunk szombaton a Vávölgyi Fesztiválon.
1: Rendben, várlak titeket, szevasztok!
0: Mi pedig természetesen ezek után csak is egy Fiesta dallal mehetünk tovább. Jött veled a nyár, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak úton a mai délutánon is, úgyhogy őket segítve gyorsan hoztam egy infót a 8-as főútról. Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon most legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben pedig lassulás van, torlódás, főként a külső sávban, ahogyan azt azért az elmúlt időszakban már megszokhattuk. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes ma is az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt egyébként a 81-es és a 68-as kilométerek között is torlódik a forgalom, úgyhogy aki még teheti és van rá lehetősége, na meg tipje, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené. Kylie Minogue érkezik a folytatásban, mindjárt jön az In Your Eyes, előtte a nap kérdése, és persze a ráadott válaszok. Kinek mi a három kedvenc illata, vagy ha csak egyet szeretne válaszolni, az is teljesen rendben van. Zita azt írja, hogy neki az egyik legkedvesebb illata a frissen takarított lakás illata, a frissen készült lecsó illatával keveredve. Azt hiszem, Zita nyert, ennél jobb talán nem is kell. Na de nézzük, mit ír Zoli, a frissen vágott fű a nagymamám almás pitéje sütés közben, és az eső utáni nyári aszfalt. Ennél nem is kell több. És igazat is van. 0-20-55-55-155. Jöhetnek a kedvenc illatok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Na mellé akkor Kylie Minogue-ot hozom a folytatásban In Your Eyes a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Radó Roland bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretedésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A verseny NADK-se fiúk egyesülete a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és 2 bronzérmet szereztek, emellett egy 4. és 3. 5. helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a 3. helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat 3 alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Holnap a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, délután 23-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A csütörtök délután kellős közepéhez megérkeztünk. Köszöntöm a hallgatókat a Dunaújvárosból és a környékünkről. 3 óra miénk a mai napból is, ahogy már hozzászokattak a legtöbben a rutinos hallgatók. Az én nevem Molek Csongor, és kezdünk a Deep Dish-sel, meghallgatjuk a Flashdance című felvételt.
2: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban is a környékünkön. Május 21-ét írunk már, névnaposaink pedig a Teofilek, Mirellák, Andrások és Konstantinok. Nagyon boldog névnapot nekik, aki más miatt ünnepel, például ma van a születésnapja, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. 307. éve a mai nap egyébként Szeged napja, és 34. éve már a Magyar Honvédelem napja. Híres emberek, akik a mai napon születtek, elég hosszú a lista természetesen, 163 éve látott napvilágot Aradon Winkler Lajos, kémikus, a Magyar Analitika nemzetközi hírű képviselője, és 121 esztendeje látott napvilágot Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. Következzen most egy korábbi parti felvétel, zenél a Nightcrawlers és szól a Pass the Feeling On című dal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about. You know, the finer things.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, akik közlekednek most is Dunai városon belül vagy a vonzás körzetben, és végeznek munkálatokat a hozzáértők jó pár szakaszon. Például útszűkület lassítja a haladást kátyúzási munkálatok miatt még a héten a 62-19-esen Dunaújváros Mezőfalva Sárbogárd összekötő út 0-1-es kilométerénél. Aztán ugrunk egyet, az 51-esen végzik továbbra is a közműépítési munkálatokat, tudják, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 72-76-os kilométer között. És csomópontépítési munkálatok miatt aktuális még az útszűkület az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél, itt is útszűkületre kell készülni. Aki pedig most is vezet, és lenne egyéb infója, például rendőri aktivitással kapcsolatban, az jelezheti felénk bátran, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Énekel a folytatásban Rihanna, és szól az SOS.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Nagyon szép délutánt kívánok csütörtökre mindenkinek, és remélem sokan velünk tartanak jelenleg Dunaújvárosból, vagy csak a környékünkről. Az új hallgatókat is külön köszöntöm. Az én nevem Molek Csongor, a következő órát pedig beindítjuk a Sharon felvételével. Ez a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. A honvédelem napja miatt május 21-én csütörtökön zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhely foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Skandináv Kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Híreink végén az időjárásról. Sokat süt majd a nap a gomoly és fátyol felhők mellett. Az ország középső tájain várható zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban. Az északi-északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Délután 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek, együtt folytatjuk még a csütörtök késő délután itt a 93.1 Best FM-en a hallgatókkal, akik velünk tartanak, remélhetőleg Dunaújvárosból és a környékünkről. A mikrofon mögött Molek Csongor, hasznos infókat és a legjobb zenéket még hozom két órán keresztül. Kezdünk Sharonnal, és szól a Party All The Time című dal.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szép délutánt mindenkinek, Dunói Városi hallgatók. Még szebbé tesszük a jó zenékkel főleg, és persze hasznos infókat is hozok még ebben is a következő órában. A nevem Oleg Csongor, nézzük a péntek időjárást. Hogy mit mondanak a jóslatok jelenleg? Hát említik a napsütés szerencsére, sőt azt mondják a hozzáértők, hogy holnap a napsütésé lesz majd a főszerep. Lesznek gomoly felhők felettünk, főleg a délutáni órákban, és egy-egy futózápor kialakulhat, de erre is kicsi az esély. A reggeli órákban olyan 8-14 fok körül mérünk majd, a csúcsérték pedig kora délután 23-27 fok körül is alakulhat. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, a csapadék és a lehűlés hatására azért a hétvége során lecsökkent a pollen terhelés a környéken is. A fenyőfélék, valamint a pázsitőfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, így tüneteket okoznak a növények, tárazzanak be azért papír zsebkendőből. Soláma! Felvételét játszom most a Best FM-en, a You Mike Need Somebody című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunaújvárosi hallgatók, újabb mérföldkőhöz érkezett a Szent Pantaleon kórház fejlesztése. Fizikailag is megérkezett az intézmény új mammográf készüléke. Ez a korszerű berendezés a jövőben a modernebb diagnosztikai lehetőségeket biztosíthat az emlőszűrések és vizsgálatok során. A mammográfia kiemelten fontos szerepet játszik egyébként az emlődaganatok korai felismerésében, ezért a fejlesztés a térség betegellátása szempontjából is jelentős előrelépés lehet. A készülék jelenleg a beüzemelésre vár, ha minden igaz, utána állhat majd a betegek szolgálatába. A fejlesztés a kórházi jótékonysági bál bevételeiből és a versenyképes járások program forrásaiból valósul meg. A további infókat megtalálják a dual.hu hírportál aktuális cikkében. Whitney Houston egyik nagy slágerét játszom a folytatásban, hát ez is inkább lazulós felvétel, a címe Step by Step. Well,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, most már tényleg a csütörtök késő délutánnál járunk, kedves dunaújvárosi hallgatók, remélem jól telt eddig a nap mindenkinek, fokozzuk még a hangulatot egy órán keresztül együtt a jó zenékkel. A mikrofon mögött Molek Songor indítja az órát a Kossin, és szól a Catch című dal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre. Ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a paciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, amelyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Híreink végén az időjárásról. Sokat süt majd a nap a gomoly és fátyol felhők mellett. Az ország középső tájain várható zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban. Az északi-északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Délután 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Radó Roland, bajnoki címe, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS Fiók Egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát, Az ünnepies megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és 2 bronzérmet szereztek, emellett egy 4. és 3 5. helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a 3. helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat 3 alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős időben időnként zápor és zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délutánt mindenkinek, aki velünk tart. Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. Ezzel remélem a legtöbben tisztában vannak, és mindjárt közlekedési infókkal is jelentkezem. Aki kocsiban hallgat minket, figyelmesen hallgassa a Best FM-et. A nevem Molek Csongor, a Kossin felvételével kezdünk. Ez a Catch című dal.
0: 93.1 Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik éppen, az figyeljen a többiekre is. Balesetmentes kilométereket az 5301-esen aszfaltozási munkák miatt számítani kell félpályás lezárásra, Kecskemét-Kalocsa összekötő úton a 18-as 19-es kilométernél. És közmépítési munkálat aktuális még az Újsolti bekötő úton, az 52-124-esen, itt a 0-as kilométernél lassabb a haladás még pár héten keresztül, mindkét irányban. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek, jó utat még egyszer. Madonna énekel most, és az egyik örök slágerét meghallgatjuk, ez a Give It To Me.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93 egy best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ismét fókuszban a sport, dunai városi hallgatók helyi szinten. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont. A birkózók U10-es és U11-es országos bajnokságának május 17-én, és az ünnepélyes megnyitóra, amelyen Bácsi Péter a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója köszöntötte a megjelenteket, több mint 300 gyermek sorakozott fel. Ebben a népes mezőnyben ott voltak nyilván a DKS-e fiók szakosztályának, a Gurics György BDS-e versenyzői is, akik 18 fős csapattal vágtak neki a megméretésnek. És ahogy Tombor István, a DKS-e birkózóinak vezetőedzője beszámolt, látszik, hogy az utánpótlás szépen fejlődik, több súlycsoportban is 20 feletti volt az indulók száma, és már a pontszerző helyezésekhez is legalább 4-5 mérkőzést kellett vívni. A sportolóink egy arany és 2 bronzérmet szereztek, valamint egy negyedik és 3 ötödik helyet, és ezzel a teljesítménnyel az összesített csapatverseny harmadik helyén végeztek az U10-es korosztályban, úgyhogy gratulálunk. A teljes beszámolót megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Krisztina Milian felvétele következik, a When You Look At Me című dal.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, egy kis alternatív rock következik, ebben kalandozunk a Red Hot Chili Peppers-szel, és meghallgatjuk az Other Side című felvételüket. Ez a búcsúdal, így csütörtök késő délutánra, dunai városi hallgató, köszönöm szépen a mai figyelmet, és persze a közreműködést is mindenkinek, és további jó pét kívánok, ha ezzel tudnak foglalkozni. Jó hír, holnap már péntek, és találkozunk, délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Radó Roland bajnoki címe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthon a rangos megméretetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS-e fiúk egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja a Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Jó, ha tudják a fejér, bár megyeiek is. Egy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teatrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Holnap a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, délután 23-27 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, változhat a vendégmunkások szabályozása itthon, folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Európol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogokat.

Most is megnyugtatok mindenkit, az előttünk álló hosszú hétvége semmilyen tekintetben nem befolyásol minket. Minden marad ugyanúgy hétfőn. Classic House lesz majd Lauer Krisztiánnal, szombaton hip-hop és R&B Slim Fittel, vasárnap Chill Lounge és Deep House, ma pedig csütörtök lévén Dance egészen 8-ig.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, ott vagyunk fönt Facebookon, ott vagyunk fönt Instagramon, itt csak mi Night Shift-es lemezlovasok vagyunk megtalálhatók, aki a komplett egész Best FM-ről szeretne minél több információt kapni, műsorokról, műsorvezetőkről. Best FM Rádió Magyarország ugyanúgy Instán, ugyanúgy Facebookon. Lehet nekünk Viber üzenetet, meg SMS-t küldeni a 0620 55 55 155-re, e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, meg megkeresni a korábbi mixeinket a Mixcloud profiljainkon, mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné meghallgatni. 150 van oda, feltöltve, de most már rajtam a sor, hogy újabbakat rakjak oda fel. Mindegy, ezt a 150-et addig tudjátok hallgatgatni, meg a mellékelt tracklistákat olvasni k

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Így van, és minden este más valaki csatlakozik hozzám, hogy más-más stílusban mixeljen még egy órát. A csütörtök a Denzenék, és ezzel együtt DJ Milleré. Szóval gyorsan megejtjük a cserét. Imi jön ide a lemezjátszótokért, és ő pörget a következő 60 percben. Ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen dance slágereiből válogatva. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki nem

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Alkotói pályázatot írtak ki a Magyar Államkincstárnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mesterecset pályázatot. A pályázat a fiatalokkal játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjait. A 2026-os pályázatra résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, illetve digitális technikával készülhetnek, és rövid videókat is elfogadnak a kiírók. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e éjfél, minden dunaújvárosi jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja a Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Jelentősen enyhített a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja a látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. Az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáni Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint napos gomoly felhős időben időnként zápori zivatar kilakulhat. Az északi-észak-nyugati szél élénk erős lesz, reggelre 11 fokig hűl majd a levegő, délután 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok, enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban, futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort. Jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettlegesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható, csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na aztán végül erre sem mentünk el, látod? Pedig nem. Itt volt egészen közel. De azért azt látom, hogy május eleje volt, de hát azért még azért jó, hát fönn volt a hegyen, ugye, hogy ne beszéljünk rébuszokba, ugye május 5-e, vagy nem tudom mi volt az a záró hétvégéje, az ausztriai Ischigl nevezetű...
4: Mi kell tudsz te vágyból?
3: Sose gondoltam, hogy ki tudom mondani ezt, hogy Ischigl.
4: Igen, én nem kíséreltem meg.
3: Folyik, beszélek németül. Szóval ugye a Krisztina Agulira oda ment a záróbulira, ugye ez is már milyen, hogy sícentrumoknak nyitó meg záróbulia van. Igen. Backstreet Boys-al, meg Simply Red-de, meg ilyenekkel. És hát a Krisztina Agulira ott azért bundában, mert nyilván hideg volt, de hát olyat énekelt.
4: Figyelj,
3: hogy...
4: ahol a zseton van, ott vannak ők is, gondolom, nem? Tehát ennyi idősen azért már arccal a gázsinak, nem? Vagy minden a matekon múlik, Sándor, nem?
3: Nem volt ez megúszós, nem? Csak hogy nézd meg, hogy már egy sícentrum nyitóra is tudsz egy kis fesztivált felhúzni gyakorlatilag.
4: Szóval, jövőre már lehet, hogy a nappalitba lép valami. Van az a pénz.
3: Ha lenne az a pénz, fellépne az én nappalimba. Na mindegy, hát ha még egyszer majd azért lesz lehetőségünk valahogy Európában. Hát ebben nem bízok, Krisztina Agulirába bízok, megint erre
4: is. Intézd el, kérlek.
3: Jó van, a Lady Marmelad.
4: És írj meg engem is.
3: Meg Mr. Marmelad, vagyis az. DJ Miller a következő órában itt a Best FM.
0: Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ne hagyjuk a rajongókat tükönülni, mondd a dátumokat, Imrén, légy kedves.
2: Figyelj, most hova el hagy. Kell, hogy keserítselek, White Boy, ugyanis hát pénteken egy privát rendezvény, egy esküvő, na, elmondom, mert ugye tavaly decemberben talán emlékszel, hogy volt egy tripla 40. szülinap,
1: igen,
2: három nagyon kedves pakonyi barátomnál, és az egyikük most emelte a tétet, és megnősül az én drága Ladesz barátom, úgyhogy az ő esküvőjén fogok
1: kapott
2: részt venni.
1: Kapott a szülinapjára egy feleséget.
2: Hát, délután még vendég vagyok a ceremónia alatt, illetve segítek a hangosításban, este viszont hát a bulit azt nyilván nekem kell megoldani, aztán pedig szombaton kivételesen borbártál. Ez most egy ilyen hét, hogy álltam a péntek, de most ez a péntek szombat lesz nálam.
1: És hol lesz a péntek?
2: Ez felső pakony, kérlek szépen, az esküvőn.
1: De ez egész közel relatív.
2: Abszolút, abszolút, egy gyár környékén, igen, igen. És azért jó, mert egy zsákfalú, tehát nem tudsz eltévedni. Tehát bemész,
1: maximum
2: egyébként azt szerintem a Hori is ott lakik.
1: Ja,
2: ami drága
1: tényleg, Horika hétvégén csokon. Nehogy aztán ő is ott összeérjenek
2: hát,
1: a szállat.
2: Én múltkor is mondtam, hogy azt mondja, hogy hallott, hogy ott volt valami buli, mondom, haver, ott nem valami buli volt, nem meg kellett volna érkezned, és akkor beállni táncolni valami break-kel, vagy valamivel, nem?
1: Na, Horika, jó, valahogy sunyogjál be az esküvőre, jó? Mi lehet fog zenélni, jó lesz.
2: Felírlak, Horika.

0: a Best FM-en.
1: Imre, dátumai mellett pedig legalább ennyire fontos Imre elérhetőségei című rovatunk, úgyhogy légy szíves, ezt is a nagy közönség számára.
2: Úgyis mindig a mixekre gondolsz, az pedig a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalon lelhető fel. Egyébként egy ilyen, hát nagyságrendileg olyan 120-130 mix fent van, többek között, sőt, hát elsődlegesen ugyebár itt a Best FM-es Night Shift mixekre gondolok, ami egyébként a kedves kollégáknak is fönn van a saját oldalukon, gondolom náluk is elmondjuk, de hát mondjuk el most mi is csináljunk reklámot a többieknek, ugye a Classic House-tól a Funky Pop-on,
1: azt mondja, hogy is van, mixcloud.com/, és akkor Lauer and Canard, az a hétfő. Akkor hagyja nagyhával a Funky, ez a kedv, ugye DJ FND, mindenhol DJ FND a Mixcádon, és
2: DJ Pop, igen, a csütörtök
1: DJ Miller Hun, ugye akkor szombaton Day és Limfit Hun, R&B és Hip Hop szombaton,
2: és ragadós ez a hunság.
1: Úgy, és hát DJ Németi meg csak itt simán minden hun, meg minden vonal nélkül.
2: Ő a Németi.
1: Ő a Németi, ennek nem, nem
2: kell. Már akkor Pista klasszikus volt, persze, amikor megszületett, innen is üdvözöljük a mi Pistánkat.
1: Így, úgyhogy így, ja, meg akkor meg egy DJ White Boy.
2: Magadat hagytad a végére, White Boy, annyira szerintelen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Mindig szoktam dicsekedni, hogy nem vagyok egy nagy ilyen Instagram, meg Facebook huszár, meg egyáltalán ez a social media, meg a magam
2: mutatás. Ahhoz képest nem csinálod rosszul, Sanyi. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy lehetne ezt...
1: Évente posztolok kettőt.
2: Tehát jó, de az milyen? Az nagyot megy, nem? Az nagyot megy.
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye legutoljára, amikor ugye a foci EB-k előtt volt szerencsém zenélni, akkor ugye a soundcheck-et én ezzel mindig eldicsekszem, hogy ugye a Spiller-féle groove-jet-et csináltam.
2: Igen.
1: Talán azt hiszem pont Purple Disco Machine remix-en, és akkor ezt fölraktam, és hát azt hiszem fél órán belül a Spiller már nyomta is rá a hüvelykujjat, és osztotta tovább.
2: Szenzációs.
1: És van most ebből egy nagyon jó új remix.
2: Melyikre gondolsz?
1: Nem tudom, majd mindjárt megmondom, de Spiller Groove Jet, hogy lehet, hogy azért most megint el fogom játszani, hogy a
2: BSD-t bejött, hogy és akkor így...
1: Spiller esetleg
2: és ezzel azért nem tudom, hogy éreztétek el, de azért ebből kiderült, hogy a White Boy ott lesz a BL-döntőn, tehát én DJ.
1: Igyekszem, igen.
2: Azért ez nagy dolog, Sándor, megint szerény vagy.
1: Jó, igen, ez most egy kicsit, de ezt mindig úgy, hogy majd utólag. Szóval jó voltam, ez már lement rendben, jó volt.
2: Én már most büszke vagyok rád előre.
1: Köszönöm szépen, na mindezt, szóval kíváncsi leszek, hogy a Spiller megint majd így rá.
2: Most már viszont szerintem frázba van, hogyha most nem lájkol rád, akkor... Népharag.
1: Na, majd kiderül. Viszont mi még egy ilyen 60 percet szetre, majd jövő csütörtökön tudunk megint rá lájkolni, mert hogy...
2: Addig valahogy átvészelem, és jövök újra, Sándor.
1: Legyen kedves, vigyázz magadra, és várunk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon változhatnak az adószabályok. Felgyújtotta a körletét egy fogvatartott a fővárosban. A kispályás foci válogatott a szerbeket is legyőzte az EB-n. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyre több a személyi sérüléssel járó baleset, melyek az e-rolleresekhez köthetők.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallottuk. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0, így 2 mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma május 21-én van egyrészt a tea, másrészt pedig a meditáció világnapja, és ez a két dolog bizonyos kultúrákban elég szorosan kötődik egymáshoz. Mi is könnyen meditatív hangulatba kerülhetünk majd a következő órában, mert például jön majd Janet Jackson a That's the Way Love Goes-al, vagy éppen ATB a The Fields of Love-al.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Like a moth to a flame.

0: that's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral érek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jött, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9-el érkezik most, Chicane remixével itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. ATV rajongók örülhetnek, André nemrég járt itt Budapesten egy önálló klubestel, nyáron pedig jön vissza megint emlékezni a Budapest parátére. A The Fields of Love ATV érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készüljön.

Best FM a legjobb zenekes, akkor még egy zenekar, még egy angol zenekar, akik szintén nemrég fejezték be a világ körüli turnéjukat, és akik, hát úgy néz ki, hogy szintén 27-ben tervezik a nagy visszatérést. Egyelőre még Háknelék még csak picibe gondolkodnak, idézőjelben piciben, ők 27 nyarára ígértek egy angliai turnét. Jön a Fairground itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stöckel osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz. Érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem kell bedőlni a sztereotípiáknak. A világ egyik legjobbjának tartott rappere Eminem, például hát sok pályatársával ellentétben, az életében nem töltött egyetlen percet sem börtönben. Pez Michel, aki pedig a Fugees-zal lett világhírű, éppen május 1-én kezdte meg 14 éves börtönbüntetését. A következő órában mindketten érkeznek.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM a legjobb zenék. Unbelievable, vagyis hihetetlenül jó időnk lesz holnap is. Pont ugyanolyan, mint ma, leszámítva a csapadékot, bár szerintem már ma sem volt olyan nagyon sok helyen eső, de holnapra még csak az esélyét sem mondják ennek a meteorológusok. Szóval ugyanúgy, mint ma, 26 fokos nappali maximumra, meg egy nagyon picike szélre tessék készülni országszerte.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön a Like I Love You!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozás és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Inna jó párszor járt már Magyarországon, legutóbb éppen vasárnap Sompol előzenekaraként. Timbalad érkezik idén nyáron hozzánk egy fesztiválra, ezt is már elég sokan tudják. Arra viszont már nagyon-nagyon kevesen emlékeznek, hogy 1997-ben az NSYNC járt már Magyarországon, és ez a három előadó a következő órában mind jön nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenekar, legidősebb fia 2018-ban elég szép sikereket ért el amerikai futballban. Ennek ellenére Warren G tavaly mégis inkább egy baseball csapatba, egy kisebb amatőr független csapatba vásárolta be magát tulajdonosként. Regulate! Érkezik Warren G itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, és ha már pár perccel ezelőtt Justin Timberlake kapcsán szóba került a rock'n'roll hírességek csarnoka, jöjjön az a zenekar, akiket pont tavaly 2025-ben iktattak be. Picikét fele másra sikerült ez az ünnepség, mert hogy a csapat egyik fele, André 3000, végül aztán nem jelent meg. Jön

Ezt a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back! Hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A kéktől kezdve a bordó vörösön át egészen a feketéig a létező összes szint felvonultatjuk a mai utolsó 60 percben 11-es évfél között. Itt a Besten a Blue hozza majd a One Love-ot, a Maroon 5 érkezik a Makes Me Wonder-re, a Short pedig a Black Eyed Peas nyitja, jön a Meet Me Halfway.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Bestefem a legjobb zenék, ugye jön a Spice Girls és a Stop, viszont én most azt mondom, hogy hol nem lehet már most megállni a jövő szombati budapesti bajnokok ligája döntő miatt, tehát június 4-éig tessék elfelejteni az Olof Palme sétányt, a Verona Angyalai utcát, a Hősök terét, illetve az Állatkerti

Best of a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytrösztje, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good at the West End.

Best FM a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hosszú hétvége előtt állunk, amit gondolom holnap este már nagyon sokan elkezdenek. Lehet velünk is kezdeni, ha a Night Shift Extra-ban Lauer Krisztián csatlakozik majd hozzám, és a hétfői hangulatnak megfelelően Classic House-zal lehet melegíteni 6 és 8 óra között a Night Shift-ben, ami ma itt most véget ér. Jön a Maroon 5, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.